0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

Ta main, où y'a que, t'es là, où y'a que.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: Minden kívül is. Bizefem.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BizFM. Hírek.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Tánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 96.4 Peace FM. Rap, hip hop,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Kórházi hűtés rekonstrukciós terv készül. 5 áldozat a Bükk-Ábrányi tragédiában. Rekviem lesz Mohácsért. Önök Gál Ildikót hallják. Tart az extrém meleg és a harmadfokú hőségriasztás. Már készül az előterjesztés a 2027-2029 közötti kórházi hűtés rekonstrukciós programról. Júniusban a kormány azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. A kánikula a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit azt kérte a köznevelési intézményektől, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolta, a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelem, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítésről. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre.
1: Egy fiatal pécsi színésznő, szintén fiatal focista párja és 3 gyerek halt meg hétvégén a Bükk-Ábrányi tragédiában. Frontális baleset történt a 3-as főúton. A szemtanúk szerint az egyik autó a kanyarban kezdett előzésbe, és neki csapódott a szemből szabályosan érkező kocsiba. A gyerekekkel utazó 2 felnőtt túlélte az ütközést, őket kórházban ápolják. Ősbemutató a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. A 2 részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell, napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Up R&B, szuper hétfő reggelt, kellemes hétkezdést, új hét, új esélyek, mindenkinek ki miben van. Csapjunk bele a következő 4 óránkba, és a legjobb zenékkel készültem ma is, amivel nyitok, Follow the Flow, anyám mondta, mindenkinek a legszebb reggelt kívánok, indulunk, start!

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Személyiségzavara van, azt hiszi magáról díva, de mindenek előtt a feneke felett a bőrébe bele van írva. Tudom, hogy nem kéne kérnem belőle, de tegyétek bele papírba, annyira finom az íve. Érkezik nálunk Beton Hofi és a Páncél.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közszféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Tánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

90 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétfő reggelt mindenkinek. Egy nagyon finom kis hazai dala megyünk tovább, itt nagyon jó a női vokál rész benne. PSP Nagy Bogi, Always Be Mine.

0: kulát. Pénzközlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Ez egészen ma este 11 óráig tart, utána viszont az előrejelzések szerint szabadon járható. Érkezik nálunk Polo G, akiről köztudott, hogy bandatag volt, és jön tőle a Rapstar. Itt a 96-i Bészefonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illető legezemből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Kórházi hűtés rekonstrukciós terv készül. 5 áldozat a bükkábrányi tragédiában. Rekviem lesz Mohácsért. Önök Gál Ildikót hallják. Tart az extrém meleg és a harmadfokú hőségriasztás. Már készül az előterjesztés a 2027-2029 közötti kórházi hűtés rekonstrukciós programról. Júniusban a kormány azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. A kánikula a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit azt kérte a köznevelési intézményektől, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolta, a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelem, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítésről. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta rádiónknak Dejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre.
2: Egy fiatal pécsi színésznő, szintén fiatal focista párja és 3 gyerek halt meg hétvégén a bükkábrányi tragédiában. Frontális baleset történt a 3-as főúton. A szemtanúk szerint az egyik autó a kanyarban kezdett előzésbe, és neki csapódott a szemből szabályosan érkező kocsiba. A gyerekekkel utazó 2 felnőtt túlélte az ütközést, őket kórházban ápolják. Ős bemutató a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. A 2 részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell. Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást. Egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt és kellemes reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, abszolút kőkeményen benne vagyunk a nyári időbe, úgyhogy aki teheti, szerintem lassan most fogja kivenni a szabadságot. Ehhez érkeznek a jó nyári dalok, és mint például a következő hazai Dash, Youngfly, Azaria triója, Dübörög a Backpack.

0: hat.
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper hétfőt és kellemes napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Útszűkületre kell készülnetek az 5. kerületben, a belvárosban, az Akadémia utcában. Úgyhogy ha itt van dolgotok, akkor körültekintően vezessetek. Érkezik The Weeknd, Playboi Carti, Madonna 3-asa, és az egyik legnépszerűbb dolog szó szerint in a popular, itt a 96 BSFM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 96.4 BSFM Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Abszolút kiváló animációs alkotást végzett a rajzoló, aki nem más, mint Gróf Balázs. Egyébként nem mellesleg Bödöcs Tiborral is rengeteg anyagon dolgozott már együtt. Tényleg zseni lett. Tulajdonképpen 2021. július 25 óta 32 millió 600 ezer feletti megtekintéssel bír, ezt a nevezzük tulajdonképpen hivatalos videóklipnek. Érkezik Dash Young Fly duója és az SUE. Itt a 96.4 Beats.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Ideiglenes ivókutakat működtetnek, a sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Véget ért a kerékpáros bajnokság. A mikrofonnál Gál Ildikó. Továbbra is extrém hőség sújtja az országot. A rendkívüli meleg miatt a fővárosi vízművek Budapesten fél ezer nyomóskút és a szezonálisan működő 60 ivókút mellett több mint 20 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Egyebek mellett a Szél-Kálmán téren, a Ferenciek terén, az Asztórián, a Deák Ferenc téren, Új-Buda központban és a Kelenföldi vasútállomáson. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, ezt tanácsolja az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán írt arról, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgutat gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, elsőként a házi orvosi, ügyeleti vagy telefonos tájékoztatási lehetőségeket vegyük igénybe. Folyamatosan figyeli a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. A hétvégén 20 vasútvonalon lépett érvénybe sebességkorlátozás, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális közlekedési helyzetről. Takács Zsombor hatalmas győzelmet aratott kétkerekűjén. Csak nem 50 kilométeres szólóval győzött tegnap a kerékpárosok országos bajnokságának férfi mezőnyversenyében. Az elmúlt évekhez képest változott valamelyest a pannonhalmi központú megmérettetés útvonala. Eredetileg 161 kilométert teljesítettek volna a résztvevők, de a rendkívüli hőség miatt lerövidítették a távot a szervezők. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnének még a környezetvédelméért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
2: A lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ha már nyár, akkor rácsúszunk a latinos hangzásra és a latin vonalokra. Érkezik nálunk Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a nagy sikerű Dembo, amitől egyből táncra perdültök itt a 96 Ibiza FM-en.

0: szemben.
1: Közlekedés. Mindenkinek szuper hétkezdés és kellemes hétfő reggelt. RP vagyok, már is szolgáltatom a részleteket. Tart még a lezárás szintén az 5. kerületben, a belvárosban, a Balaton utcában, úgyhogy egyelőre ezt a szakaszt érdemes elfelejtenetek. Jön a klasszik, tengeren túli, nyugati parti legendás dal, Dr. Dre, Snoop Dogg közöse és a Steel Diary, minden hiphopper és rapper kedvence itt a 96 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója, és a Big Dogs nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

műsorajánló. A 96.4 Bécsefen bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Tetőzik a kánikula. Otthon dolgozhatnak a közféra munkavállalói. Felpörögtek az Erzsébet táborok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Az enyhülésre hideg frontra még várni kell, napsütéses száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt minden bassesnek. Szágoldunk tovább hazai vonalon, érkezik nálunk Azaria Dash közöse és a Riét itt a

0: színre tett rá a bal. Menekül feltartott kézzel a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek miatt kalt.
1: Az album cím mindenféleképpen oxymoron, hiszen az a címe, hogy Beer Pong and Bentleys, ez Post Malone egyik albuma, amin a következő dal jön, Better Now, gyémántot ért el, ez szól a bassem.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Tamás Bássia nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B Hip Hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tamir Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Javulhat a kórházi klímahelyzet. Focista áldozata van a bükkábrányi balesetnek. Rekviemet tartanak Mohácsért. Önök Gál Ildikót hallják. Tart az extrém meleg és a harmadfokú hőségriasztás. Már készül az előterjesztés a 2027-2029 közötti kórházi hűtés rekonstrukciós programról. Júniusban a kormány azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. A kánikula a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán. Lannert Judit azt kérte a köznevelési intézményektől, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolta, a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelem, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítésről. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta rádióknak Dejjer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre.
1: Egy fiatal pécsi színésznő, szintén fiatal focista párja és három gyerek halt meg hétvégén a bükkábrányi tragédiában. Frontális baleset történt a hármas főúton. A szemtanúk szerint az egyik autó a kanyarban kezdett előzésbe, és neki csapódott a szemből szabályosan érkező kocsiba. A gyerekekkel utazó két felnőtt túlélte az ütközést, őket kórházban ápolják. Ősbemutató a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétfőt, kellemes belerázódást, és mindenkinek szép reggelt kívánok. Megyünk tovább, méghozzá ugrunk tengeren túlról ide a hazai Budapestre, eredetileg egyébként Kőbányán nőtt fel a következő előadó, Manuel, és érkezik tőle az egyik érzelmes alkotása, Need You Puha, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek varázslatos hétfőt, kellemes belerázódást a mikrofonnál, Erpi, már is mondom a részleteket. Tart még a lezárás a 6. kerületben, a Szív utcában, amely a Király utca, illetőleg a Németh László utca közti szakaszon értendő. Ez az info a közlekedés során mindenféleképpen hasznos lehet. Jön SM Curtis duója, Feldobott érme, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Én a Peekaboo, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Peekaboo, how'd you put them bookers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Ideiglenes ivókutakat létesítettek. A sürgősségi ellátást is érinti a hőség. Ellenőrzik a vasúti pályát. A mikrofonnál Gál Ludikó. Továbbra is extrém hőség sújtja az országot. A rendkívüli meleg miatt a fővárosi vízművek Budapesten fél ezer nyomóskút és a szezonálisan működő 60 ivókút mellett több mint 20 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Egyebek mellett a Szélkálmán téren, a Ferenciek terén, az Asztórián, a Deák Ferenc téren, Új-Buda központban és a Kelenföldi vasútállomáson. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, ezt tanácsolja az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán írt arról, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgutat gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, elsőként a házi orvosi, ügyeleti vagy telefonos tájékoztatási lehetőségeket vegyük igénybe. Folyamatosan figyeli a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. A hétvégén 20 vasútvonalon lépett érvénybe sebességkorlátozás, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális közlekedési helyzetről. Takács Zsombor hatalmas győzelmet aratott kétkerekűjén. Csaknem 50 kilométeres szólóval győzött tegnap a kerékpárosok országos bajnokságának férfi mezőnyversenyében. Az elmúlt évekhez képest változott valamelyest a pannonhalmi központú megmérettetés útvonala. Eredetileg 161 kilométert teljesítettek volna a résztvevők, de a rendkívüli hőség miatt lerövidítették a távot a szervezők. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnének még a környezetvédelmiért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
5: A lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ.
4: Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell, napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: despicable.
1: 96 nép vissza fel, rap, hip-hop, R&B, szuper hétfőt nektek. A mikrofonnál RP, jó vidám dal, jó lépesmész, folyik, csurog, ragad, igazi jó dal, Dash, Winnie Pooh.

0: mondít a hírnél.
1: A következő dallal az ifjú előadó rendkívül nagyot tarolt, elég sok helyen nyitott konkrétan első helyen. Amerikában végig, a UK listákon szintén, és nem mellesleg elért egyébként egy négyszeres platinát az Egyesült Államokban, Ausztráliában 6-szorosat, Kanadában 7-szereset, Új-Zélandon pedig 3-szoros platinát. Nyilván mutatja a dal sikerét, jön nálunk az ifjú Jack Harlow, Loving on Me, itt a 96 Base FM-en.

Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu.

0614 99 99, hozzá tudtok szólni a műsorhoz. Érkezik nálunk a nigériai gyökerekkel bíró afrikai Burna Boy, City Boys, itt a kedvenc rádiótokban.

96 év Vészefem, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy újonc, 2003-ban debütált, méghozzá Too Slippery mixtape albumról egy olyan dalal, amely lassan, de fokozatosan kúszik föl, mint a talajvíz. Most már a 70 millió feletti ligában focizik. Viszonylag újonc az előadó, ennek ellenére az 5. helyen nyitott a US Rhythmic Billboard listán, ami viszonylag egészen elfogadható eredmény. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, tehát érkezik Bossman D. Low, Shake That Ass, Twerk Song. A mikrofonnál Árpi volt, nagy szeretet, pat.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Ma lesz a legmelegebb. Változik a közszféra munkarendje. 40 ezeren az Erzsébet táborokban jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Tánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Az enyhülésre, hidegfrontra még várni kell, napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Estére sem hűl le nagyon, 34 fok várható. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Szerdán érezhetünk változást, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenkhet az ég.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, hello mindenkinek, Farag Ugyanka vagyok, a 10 utáni időszak pedig együtt indul, jó, hogy itt vagytok, és hát készüljünk fel a nyár eddigi legforróbb napjára. Érkezik bele Paul Russell-dal, amit egy

0: 96.4 BSFM, Rapipap, Párenbib. Egy idővel Ilveiről nagyon sok negatív kritika jelent meg, és aztán érkezett ez a dal. A nagyon sokat kritizált albumán ez lett a legesleg sikeresebb, szóval Ilvein bedobott egy olyan számot, ami emlékeztet mindenkit. Az öreg még mindig tud villantani hip-hop.
1: Hey! Say fuck

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik a DJ Snake által vezetett zenei osztály, a Taki-Taki jelentését pedig évek óta próbálja mindenki fejtegetni, konkrétan ez egy elég drága halandzsa lett.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hívjatok, hogyha szeretnétek Viberen becsörögni, vagy akár üzenni, 0620 96.4 99 99, én Faragó Janka vagyok, és Doja Cattel várunk titeket az óra legelején, itt lesz az Agora Hills.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ez még nem a végítélet, csak egy picit ide pörköl nekünk a nyár, Judo dalával pedig akár érezhetjük úgy is, ha meghalok.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Tidani, minden bizonnyal az a csávó, aki már rég nem csak zenét ad el, hanem a hype-ot is. Ebben a dalban pont az a poén, hogy nem a klasszikus én vagyok a legnagyobb rappet tolja, hanem a saját sötétebb oldalát csomagolja a slágerbe, a kedvenc rádiótokba szól a szörnyetek.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: Elem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és a következő órát is veletek csekkoltatnám, hogy minden rendben van-e. Persze én tudom rá a választ, de ehhez kellettek ti is, úgyhogy tapadjunk rá a BSV és Bialex közösére. Itt a Bass FM-en érkezik a Lidokain.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az az előadó, akinek úgy tűnik, hogy már egy vó is elég ahhoz, hogy millió stream legyen belőle. A víz pedig az, hogy a refrén pont attól ragad be, hogy nem akar okosabb lenni másoknál. Tigdeniben megyünk.
3: Nem has

96.4 BSFM-re, Pipát PRMB kettő típusú ember van, aki utálja az ügyeskedést, és aki minden körülmények között nyitott rá. Érkezik Pifu, Marics, Peti és a Svindler.

96.4 Bass FM, Rappi Pep R&B, ez a dal úgy debütált a Billboard élén, mintha örökre ott maradna. Aztán a következő héten 56 helyet zuhant. Igen, rekordot döntött, ez lett az egyik legnagyobb visszaesés. És értjük, hogy miért? Hát nem, ez a

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Post Malone-nál eredetileg ez egy Amíg jön a következő album jellegű kitöltő zene volt, aztán annyira rákapott mindenki, hogy Grammy jelölést is kapott. A Vogue.

0: Reti Peppár MB, a következő órában egy kicsit csúszunk szét, egy kicsit ragadjunk össze Dash-sel, ez lesz a Winnie Pooh.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest.

0: Secret Gardenben. Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: amiből szerintem már kitaláltátok, hogy ez a Sofa 3 a B-szám.
1: Sofa. Yeah. Sofa.

96.1 Bész FM, Rappi Pepper MB, ez a dal nem a finomkodásról szól, a szám konkrétan egy ki mennyit pakol az asztalra típusú verseny, csak zenében Central C és Lil Baby gyakorlatilag egymásra licitálnak, mi pedig itt a Bészen tartjuk a tételt, band for band.

7 kert, 8 kert, felemelem a kert. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval eljött, mert meg kell.

0: 96.4 Bész FM, Repipe FRMB. Köszi szépen, hogy engem hallgattatok ma itt a Bészán. Én Faragó Janka vagyok, a zenék azok garantálva, Breda Biával, itt lesz az Ómama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop. R&B.

96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, olyan menő zenéket hozok, mint például Eminemtől a Without Me, itt a BSN.

94.BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a Vári meg, Vésétől és Rézművestől.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Kendrick Lamar tűzbe ment a Humble Beatért. Michael Made-it, aki a zeneproducere volt, először Gucci Mane-nek mutatta meg a zenét, majd Juicy J-nek, de végül Kendricknél landolt. Pörög is a zene, itt a Bizen.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Manuel az Instagram oldalán osztotta meg, hogy nem annyira szereti az off-szezont, viszont a nyarat annál inkább, mert sok a fellépés, sokat lehet a színpadon. Úgy gondolom, sokunk nevében mondhatom, hogy mi is nagyon szeretjük őt a színpadon látni. Ez tőle a Tiara.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
2: Már is folytatjuk. Lilla kérésére a következő órát Shinza és a Bosszabb zenéje nyitja majd. Itt a 96.4-en.
1: Műsorajánló. A 96.4 BFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög az Off-White, Beethoven-tól, Lil Frog-tól és Krúbitól, itt a Bass-en.

kikopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Nagy Bogi megosztott egy lapozós posztot az Instagram oldalán. Cuki képek is vannak benne, a leírás pedig egyszerűen annyi, hogy most csak jó minden. Ennek örülünk és reméljük, hogy így is marad. Érkezik ő a BSV-vel, Always

0: 96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. A 2026-os FIFA világkupa zenéjét Burna Boy és Shakira írta, a munkálatok közben pedig nagyon jó barátok lettek, Burna Boy az énekes nőre már csak úgy hivatkozik, hogy a királynő. Érkezik tőle a City Boys, itt a B-szen.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

96.8 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a olyan eszméletlen jó zenéket hozok, mint Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től a Yeah, itt a BSFM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, FMN, Budapesten is a vonzás körzetében tudtok minket hallgatni, viszont az egész országban elérhettek minket online, a bassfm.hu oldalon. Pörög a lukokon Tigo, DJ Snake-től, J Balvin-tól és Tygától.

0: közlekedés.
1: 964 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A 9. kerületben tolódás van kifelé a Gyáli úton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Érkezik Burai, JVM és Mis. Ez az Engedj El, a 964-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Burai on the beat, JVM meg a Mish.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Like, you better get your motherfucking oven mitt, bitch.
1: Visszafem, rap, hip-hop, R&B. Nati Natasát a szülei nem zenei pályára szánták, azt szerették volna, hogyha ipari mérnöknek tanulna, úgyhogy el is kezdte az egyetemet a Dominikai Köztársaságban, de sokat lógott, inkább stúdiózott, és szerencsére zenész lett belőle. Pörög a dembó tőle, Nando Boomtól és Di Mello Flow-tól.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Már is fejtetjük. A következő órában is hozom majd a nagy kedvenceinket. Az óraindító Doja Cattől az Agora Hills lesz. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek árkádbudapest.hu.
0: Árkád. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 BIS FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A következő zene pedig Flora kérésére a Lej lesz, Judótól és Lil Fraktól, itt a

0: Hikabó.
1: Pénzközlekedés.
2: 96. BFM, rap, hip-hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy a 16. kerületben lassú a haladás a Veres Péter úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok másodvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Manueltől jön a Need You, itt a Bészen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

98.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Floridát eszméletlen meglepetés érte a koncertje alatt. A tömegben egy kisfiúnak a hajába az FR logója volt vágva, a kezében pedig egy tábla volt, amin az állt, hogy amikor felnövök, olyan szeretnék lenni, mint te. Azonnal felhívta magához a színpadra, sőt, dedikált is neki. Pörögjön a viszó, a

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Imrida Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Itterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Vári megjelindít BZ-től és Rézművestől. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. VZ és Részműves Várj meg című slágere, után pedig The Kid Leroy-jal folytatjuk, tőle is Girl című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: Vízközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Szakaszos lezárás a Dorzsa-György úton, ezzel mindenképpen számoljatok. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Valmárékkal. Tőlük is megnézzük, hogy pontosan milyen is egy Playboy élete. Ők következnek itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. BSV-k és Nagy Bogi közös dalát hozom nektek, ha esetleg még nem hallottátok volna. No, akkor itt az ideje, érkezik az Always Be Mine című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en, ne gyerünk!

0: eszmének.
1: 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Pogány induló gyönyör című slágere után gurulunk is tovább, és hát fogalmazzuk úgy, hogy klasszik vizekre vezünk, egy ikonikus zenekar ikonikus dalával megyünk tovább, érkeznek Cypress Hill-ék, tőlük is az Insane in the Brain, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: szerencsétlen.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Dash, Youngfly és Azaria után pedig Eminemmel fogunk tovább gurulni, és legutóbbi albumáról pörögjön Houdini című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Továbbra is tart a lezárás a 6. kerületben a Szondi utcában. Nagyon szépen köszönjük, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is pörögjön Sötét című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Talán egy beismerő vallomásnak is fel lehetne fogni a következő dalt. Jön T-Deni és Szakács Gergő, az Életem című közös dalok itt a Beats.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Youngfly rakott össze, aminek a címe Oh Mama, már mutatom is, mivel megyünk tovább.

Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bro, vágod. Ez a 96.4 Base FM. Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Milyen csodálatos ez a hip-hop műfaj is, míg az egyik előadó éppen a tomboló lelkét nyugtatja, addig a másik előadó irgalmatlan nagy buliba csábít minket. Hogány induló után Floridával megyünk tovább, itt a kedvenc rádiótokba.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Bossman lófenékrázós dala, a Shake That Ass című dal után pedig magyar vizekre vezünk. Érkezik a mi Subbase Monsterünk tőre is ikonikus dala, a Nincs Nő, Nincs Írás itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, na gyerünk!
1: Nincs nő, nincs nő, és nincs is több sírás. Olyan ez az egész, mint maga a Szentírás. Hogyha nincs nő, akkor napjaidat boldogan élheted. És nincs nő, aki megkeseríteni az élet.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tideni után egy amerikai rapperrel megyünk tovább, aki Earl Simmonsként látta meg a napvilágot, azonban az egész világ úgy ismerte jól, mint DMX. Jelen esetben most az egyik ikonikus dalát pörgetem nektek, szinte az első slágerek közül érkezik a Rough Riders Anthem. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba. Gyertek velem egészen este 10-ig. A gyönyörű Sensia után Dessel megyünk tovább. Tőle is pörögjön Vinny Pucim is lágere. Itt a Bass FM-en.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok igazán, emlékszem, neked is mondtam. Te tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: despicable.
1: 964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nem elfelejteni, online is tudtok hallgatni, bassfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is BSV-k és Nagy Bogi, Always Be Mine című dala itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Zero már a Revolution munkatára, Eminem ikonikus dala Lose Yourself, után egy jó kis magyar dallal, érkezik Betonhofi Dohányból című slágere. Ezzel búcsúzom, srácok, ma este tőletek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM-en. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Dohányból.

0: ez egy kerületi klasszikus.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass FM.
2: He passed me the ball. He never passed me the ball. Kobe passed me the ball. And I shot a three.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, a folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Yeah.

Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

94 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti van, dita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: A zene sem fog. Rap, hip-hop, okay, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.
1: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupába rulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet.